hallgatta a Gödi Misőnek elindult. Hász így is derhent a szíste szólt a gyadon. Hát így itt a fukki, hász behúgy így. Itt így lesz kell az így, van az esztinti. Lelt adert, you might as well.